múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Élet van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Zöld.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.
1: Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord,
0: a mai műsorunk címe a 27-esek klubja.

0: want to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord,
1: a bevezető alatt Janis Joplin ismert dalát a Mercedes-Benz halljuk. Ő Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ők mind 27 éves korukban hagytak el. Több más híres zenésszel együtt ők alkotják a rejtélyes 27-es klubot, azaz olyan sztárok csoportját, akik mind ebben az életkorban távoztak el a más világra. Tragikusan korán hagyták itt a világot, mindannyian 27 évesen, de teljesen különböző okokból. Néhányukat meggyilkolták, mások eltűntek, egyesek önkezükkel vetettek véget az életüknek, több esetben pedig olyan rejtélyesek a körülmények, hogy talán soha nem derül ki az igazság. Közös pont viszont a zenész karrier, amely az egekbe repítette őket, az ismertség, a sztárság és az egyet ezzel együtt járó összes lelki probléma. A legtöbb fiatalon híressé váló zenész drogokkal, alkohollal, gyógyszerekkel próbált egyensúlyba hozni magát, ami persze csak súlyosbította a problémájukon, és közvetve vagy közvetlenül, de hozzájárult a halálukhoz. A mai műsorban több olyan művészt és zenét mutatok be, aki túlságosan fiatalon, 27 évesen haltak meg.

Crossroad Blues dalt Robert Johnson énekelte 1911-től 1938-ig élt. Az ikonikus klub legelső tagjának tekintete Robert Johnson 1938-ban hunyt el. A fekete férfi rengeteget szenvedett a rasszista támadásoktól, mégis hatalmas zenész vált belőle. Rövid pályafutása során összesen 42 dala maradt fent, sikert sikerre halmozott. Olyan zenészeket és bandákat inspirált, mint Eric Clapton, Led Zeppelin vagy a Rolling Stones. A valaha élt legfontosabb blueszenészként tartják számon a mai napig, a pletykák szerint eladta a lelkét az ördögnek a 61-es és a 49-es út kereszteződésében, és így lett belőle sztár. Halála máig tisztázatlan, egyesek szerint egy féltékeny férj mérgezte meg, mások szerint előre haladott szifilisz, majd tüdőgyulladás vitte sírba 1938. augusztus 16-án. Biztosat azért nem tudunk, mert a halotti bizonyítvány alapján egy orvos sem vizsgálta meg a testét, egyszerűen balesetnek nyilvánították az esetet. Hallgasson meg tőle még egy dalt, címe Me and the Devil Blues.

A második zenész, aki 27 évesen szállt a sírba, nem más zenekart alapított, mint a legendás Rolling Stones-t. Brian Jones gitárosról beszélünk, aki 42-ben született, és 1969. július 2-án hunyt el, házának az úszómedencéjébe találtak rá barátai. Ekkor már nem volt a zenekar tagja, személyes problémái, függősége és balhéi miatt Keith Richards és Mick Jagger kitették a Stonesból. Jones holttestét már alaposabban megvizsgálták az orvosok, máj és szív problémákat találtak nála, melyek a túlzott alkohol és drogfogyasztás következtében alakultak ki. Halálát balesetnek nyilvánították. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rajongók előálltak egy elmélettel, miszerint Jones-t Frank Thorgood építési vállalkozó ölette meg, mert a zenész nem fizette meg a tartozását. A Sussexi rendőrség az összegyűjtött bizonyítékokat újra megvizsgálta, úgy döntött, hogy a gyanú nem elég megalapozott az ügy újra megnyitásához. Ennek ellenére Jones lánya, Barbara Marion mai napig úgy véli, hogy gyilkosság történt, csak a rendőrség nem végzett elég alapos munkát. Két dalt játszunk tőle, először a Painted Black-et 1966-ból, itt Brian Jones szitárjáték adja a dal jellegzetes keleti hangulatát, ami akkoriban úttörőnek számított a rockzenébe. Másik dal a Ruby Tuesday 67-ből, ebben a dalban Jones furulyajátéka lágy, barokkos hangulatot kölcsönöz a balladán.

Az 1970-es év fekete év volt a rockzene számára. Ebben az évben három ismert rockzenész is elhunyt. Az első Alan Wilson, 43-tól 70-ig élt, a gyenge látása miatt vak bagoly néven ismert Alan Wilson volt a Kenneth Heath nevű amerikai blueszenekar vezetője, mely 1969-ben Woodstockban lépett föl. A dalszerző, gitáros és szájharmonikás arról volt híres, hogy újra megtanította az évtizedek óta ismeretlenségbe élő öregedő blues legendát, Son House-t, hogyan játssza el a saját dalait. Wilson, aki mentális betegségekkel küzdött, és korábban öngyilkosságot kísérelt meg, 1970. szeptemberében kábítószer tulajdogolásnak áldozatául esett, így ő lett az első a három elismert zenész közül, akik ebben az évben 27 évesen haltak meg. Két dalt hallgattuk meg tőle, On the Road Again és a Going Up the Country.

Világos. Milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább.

1970. szeptember 18-án robbant a hír, hogy a 27 éves Jimi Hendrix, minden idők egyik legjobb gitárosa, az Are You Experienced és az Electric Ladyland albumok sztárja elhunyt. Nem is akárhogy. Hendrix saját, hajszolt, drogokkal kikövezett útján menetelt előre, még nem egyik éjszaka, talán nem is először, álmatlanságát altatókkal és vörösborral próbálta csillapítani. Örök álomra is szenderült, saját hányásába fulladt bele az éjszaka közepén. Hendrix akkori párja, Monica Dunman találta a zenésze, de már senki nem tudott rajta segíteni. Két dallal emlékezünk rá, All Along the Watchtower, és az én személyes kedvencem a Purple Haze című dallal.

Ugyanebben az évben, 1970-ben hunyt el heroin túladagolásba az örökké szeretetre vágyó énekesnő Janis Joplin is. A texasi énekesnő csúnyának tartotta magát, és úgy érezte, hogy igazából senki sem szereti. Magányát italba és drogba folytatta, miközben különleges hangja jogán elképesztő sztár, a rock and roll és a pszichedelikus szól királynője vált belőle. 25 ezer emberre szeretkezem a színpadon, aztán hazamegyek egyedül, nyilatkozta, és egy alkalommal meg is elégelte ezt. Egy hotel szobában adagolta túl magát, menedzsere talált rá. Joplin közeli barátnője, a maga is drogfüggő Peggy Caserta, talán az egyetlen, aki megvan arról győződve, hogy az egyik kezében cigarettát, a másikban apró pénzt szorogató énekesnő nem a túladagolásba halt bele. Ennek ellentmond az a tény, miszerint azok közül, akik ugyanattól a dillertől vettek anyagot, mint Joplin, többen szintén meghaltak túladagolásban. Hogy az erős drog okozta Joplin vesztét, vagy szándékosan adagolta túl magát, nem tudjuk. Két dalt játszok le tőle, Me and Bobby McGee és a Maybe.

azok kedvéért, akik később kapcsolódtak be mai műsoromban, elmondom, hogy a mai műsor a 27-esek klubjáról szól. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ők mind 27 éves korukban hunytak el. Több más híres zenésszel együtt ők alkotják a rejtélyes 27-es klubot, azaz olyan sztárok csoportját, akik mind ebben az életkorban távoztak a más világra. Folytassuk a sort Jim Morrisonnal. Csupán egy év telt el, és egy új tag csatlakozott a 27-esek klubjához. Jim Morrison, a Doors együttes énekese. Mivel a saját fürdőkádjában leltek rá holtan, és nagyon gyorsan, boncolás nélkül temették el, számos elmélet született a haláláról. A hivatalos verzió szerint szívelégtelenség végzett vele. Ugyanakkor nem jár osztomon az sem, aki kábítószer túladagolást emleget, azt is érdemes figyelembe venni, hogy Morrison aszmás beteg volt, előfordulhattak olyan rohamok, amelyek légzési nehézségeket okoztak. A legvadabb elmélet szerint meggyilkolták, de hogy kinek lett volna erre alapos oka, nem tudni. Az azóta is folyó találgatásokat Morrison fentről biztosan mosolyogva figyeli, mert előre megjósolta, hogy ő rejtélyes körülmények között fog meghalni, és igaza lett. Két dalát játsszuk, Riders on the Storm és People Are

Kurt Cobain, a Nirvana énekes gitárosa, 1994-ben hagyta itt az árnyékvilágot, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy szupersztárként, Kurtney Love férjeként és egy kislány szerető apjaként. Vállaltan depresszióval küzdött, de drogfüggősége is komoly problémát jelentett. Halála mégis sokként érte a zenész világot. Testét 3 nappal a halál beállta után találta meg Seattle házában egy villanyszerelő. Beszámolója szerint Cobain mellkasán fegyver volt, fején egyértelműen látszott a lövésnyoma, és búcsúlevelet is hagyott. A rajongók egy része azóta sem tudja ezt elfogadni, és feleségét Kurtney Love-ot vádolják férje megölésével. Cobain halála előtt ugyanis Love kihívta rendőröket azzal, hogy a férje egy puskával meg akarta ölni magát, mert az énekes azt mondta, hogy csupán a feleségétől védte magát. A találgatások azóta is folynak, de hivatalos szervek szerint egyértelműen öngyilkosság történt. Dalai Smells Like Teen Spirit és Lithium.

Az egyik felsorolt zenészek alkotják a 27-es klub magját. Azóta sajnos igen sok énekes csatlakozott hozzájuk, többek között Amy Winehouse is. A 2011-ben elhunyt többszörös Grammy-díjas énekesnő egész felnőtt korában a függőségével birkózott. Miközben karrierje egyre magasabbra szárnyalt, Blake Fielder civillel tartó párkapcsolata során rászokott a kemény drogokra. A férfivel össze is házasodtak, ám 2009-ben hamar elváltak, ez egy újabb mélypontot jelentett Winehouse életébe. Rá egy évre Amy Tregg, Travis filmrendezővel kezdett viszonyt, de miután a férfi a drog problémák miatt elhagyta, nem volt megállása lejtőn. Koncertjeit részegen, beállva adta, gyakran elesett, verekedett, csontá fogyott, minden elvonóról megszökött, egyik botrágya érte a másikat. 2011. július 23-án találták rá az otthonába, véralkohol szintje elképesztően magas, 4,16-es volt. A halál okaként alkoholmérgezést állapítottak meg. Szülei és rajongói összetörten gyászolták. Búcsúzunk tőle két dalával, Back to Black, Tears Dry.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu

0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
6: Bringing back the old school sounds.
7: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek duva.

Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket, Magyarország első és egyetlen duvap zenei műsorában. Hogy mi az a bizonyos duvap, amiről előbb a szignálba beszéltem? A mai műsorban ezt szeretném Önöknek röviden bemutatni. Mielőtt beszélnénk róla, hallgassunk meg egy klasszikus duvap dalt, a címe Since I Don't Have You, énekli a The Skyliners énekegyüttes.

nem is olyan könnyű megválaszolni, hogy honnan ered ez a gyönyörű, dallamos, vokális zene. Gyökerei a 30-as és a 40-es évekre vezethető vissza, a templomokban éneklő afroamerikai gospel csoportoktól származik. A stílust később gazdagította a 40-es évek rhythm and blues, valamint az 50-es évek rock and roll zenéje. A legrégebb ismert dubab felvétel 1939-ből származik, énekli a The Ink Spots, a dal címe My Prayer. Hallgassunk bele kicsit ebbe a dalba.

A duab hangzás titka az emberi hangzás dominanciája és a többszólamosság. Kezdetben nem is használtak hangszereket az utcai énekléshez, az emberi hang elsősorban a mély férfi basszus játszotta a főszerepet. Következő dalunkat énekli a The Ravens együttes, a dal címe Count Every Star.

az 50-es évekre kialakult a doo-wop zene általános képlete. Mély hangú szólóénekes, kórus és többszólamúság. 1953-ra, amikor Alan Freed, az ismert amerikai disc jockey néger zenéket kezdett bemutatni a fehér közönségnek, akkor a stílus népszerűsége már a tetőpontján volt. Alan Freed tett ismerté olyan doo-wop zenekarokat, mint a The Spaniels, a Mungloz vagy a The Flamingos. Mi most a Mungloz együttes Sincerely című dalát hallgatjuk meg. Ha.

Duvap kifejezés érdekessége, hogy a duvap zene nagy korszakában, a 40-es évek végétől a 60-as évekig nem használták ezt a kifejezést. Ez csak később terjedt el a korszak zenéjére gyűjtőfogalomként. Az 1950-es években ugyanazt a zenét a fehérek rock and rollnak, a feketék pedig rhythm and bluesnak nevezték. Ez a zene elsősorban a fiatalokhoz szólt. Ez ma már természetes, de akkor újdonságnak számított. Gene Chandler énekli a Duke of Earl című dalát.

hogyan használhatjuk akkor ezt a duvap kifejezést, ha csak a korszak után került széleskörű elfogadásra? A válasz nagyon egyszerű. Ez a szó mindig is benne volt a zenébe. A duvap nem más, mint egy gyakran használt hangutánzó szó. A duvap kifejezést a háttérvokálban rendszeresen lehetett hallani, ez volt a legnépszerűbb töltőszó ezekben a számokban. Jól lehet ezt hallani a Heartbeats klasszikus dalában, A Thousand Miles

szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

az 1939 és 1964 között lemezen megjelent dobabdalok számát úgy 30 ezerre teszik a zenetörténészek. A felvételek többsége 78 és 45 fordulatú lemezen jelent meg, eleinte kisebb, független lemezcégek kiadásában, néhány százas példányszámban. Az 50-es években a dovab felvételek elárasztották az amerikai rádióadókat, akik a bőség zavarába nem is tudták mindegyik dalt lejátszani. Ezért van az, hogy a napjainkban megjelenő válogatás lemezeken néha valóságos, elfeledett gyöngyszemeket találunk. A The Classics énekegyüttes énekli Tilden című dalt.

szakaszt jelentett a doo-wop zene fejlődésében az úgynevezett pop doo-wop. Ilyenkor a zenei rendezők gyakran gyengítették, vagy egyszerűen eltörölték a klasszikus doo-wop elemeket. A falzettót ritkábban alkalmazták, a basszust sem önállóan, hanem belolvasztották a kísérő vokálba. Egyszerűbbek lettek a refrének. A dalok végül valahol a doo-wop és a kiművelt úgynevezett preppy stílus között landoltak. A dalok dallamosabbak lettek, jobb lett a szöveg, és az ütem pedig kevésbé lett fontos. Erre a korszakra jellemző dalt fogok először lejátszani, ez az Avalanche My Heart's Desire című dala lesz. A blokk második száma a pop doo-wop másik stílusa, amikor régi standard dalokat doo-woposítottak. Erre példaként a Skyliners együttes Pennies from Heaven című dalát játszom. A blokk utolsó dalát olasz srácok éneklik, ők New Jersey-ből származnak, az együttes neve, franciás név, The Priest. A daluk címe, Have You Ever Heard? You're

60-as évek elején egy technikai újdonság adott egy második esélyt a dubab zenének. Megjelentek a 33-as fordulatú úgynevezett LP, long play lemezek, kiturva helyükről a 45-ös fordulatú kislemezeket, és megásva a 78-as lemezek sírját. Korábban a dubab lemezek kis 45-ös lemezeken jelentek meg, most több lemezcég elkezdett kiadni lemezösszeállításokat a klasszikus dubab korszak legjobb lemezeiből. Így például sokkal népszerűbb lett most, mint az eredeti megjelenésekor a The Five Satans együttes In the Steel of the Night című dala.

1934-es film The Bad in Every Man dalát dolgozta föl a Marcells együttes. Ők 59-ben alakultak, két fehér és két színesbőrű énekes. A Blue Moon című daluk nagyon megtetszett a híres diszjokének, Murray de Kének, és esténként többször lejátszott a műsorába, így a dal felkerült a Billboard 10-es listájára. Ezután lejátszom az összegyüttes Remember Then című dalát, amely 1963. márciusában került fel a listára.

az úgynevezett neo-duvap megőrizte a klasszikus duvap több stíluselemét, másokat megváltoztatott. A dalamvonal egyszerű volt, a legtöbb dal változatlanul az ártatlan szerelemről szólt. Egyre több hangutánzó refrén jelent meg a dalokba, megnőtt a falzettó éneklés súlya és a hangszeres kíséret. A Chiffons együttes négy csinos feketebőrű énekesnő dala, a He's So Fine 1963 márciusában egyes számú siker lett a Billboard pop és az R&B listáján.

A Rhythm and Blues listákon az 50-es évek közepéig fehér zenekar meg sem jelent. Az első fehér együttes, ami felkerült egy ilyen listára, 1954. novemberében a Free Chuckles volt a Run Around című számmal. Az együttes három olasz származású brooklyni srácból állt. Ez volt az első olyan fehér szám, amin érezni lehetett a Rhythm and Blues és a doo-wop hatását. Ők voltak az első fehér csapat, aki fellépett a Brooklyn Paramountba, Alan Freed híres showjában. Az együttes szólóénekese Teddy Randazzo volt, egy jóképű, jóhangú fiatalember, aki később zeneszerzőként és lemezproducerként dolgozott. A Free Chuckles játsza a Run Around

1956 óta szerepel a színpadokon a The Diamonds, egy kanadai fehér énekegyüttes, a Torontói Egyetem diákjaiból állt. Őket a legtöbb duvaprajongó gyűlöli. Hogy miért? Ők a korszak legjobb fekete zenéjének készítették el a kifehérített változatát, amivel többnyire lényegesen nagyobb sikert arattak, mint az eredetiek. Mi most egy 1957-es sikerlistás dalukat, a Little Darling-t hallgatjuk.

Kressz együttes különösen befolyásos volt dvab körükbe. Johnny Maestro erős, tiszta tenorhangja kiemelkedett a dalamos háttér vokál előtt. Nagy slágereik voltak, mi most az angyalokról szóló dalukat hallgatjuk meg, The Angels Listened In, énekel The Kressz énekegyüttes.

klasszikus korszaka 1964-ben a Beatles és a Rolling Stones megjelenésével, az úgynevezett brit invázióval, sajnos Beatles és a Rolling Stones megjelenésével,

0: Idén is lehet pályázni a Kerékpáros Barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot!

0: Dr. Riedl naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát.

0: Veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH-1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.

0: akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

csak egy lángolt, de ő volt az álmom, vártam, hogy egyszer rám találjon. Eszembe jut a napról a fényből, rám mosolyog egy gyűrött képről. Ő volt a kezdet, messze a vég, de ha átölel minket a mindenség, van még esély, ne add fel hát.

téged, kerestem a lángot, kerestem az érzést, hogy rám találjon. Elég volt, hogy láttalak téged, az álomlányt, az emlékképet. Elég, ha vagy, ha létezel a szeret, az érzések között velem boldog lehetsz, hogy mi lesz később, is rajtad áll. Várok rád, ez egy

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Informer, you know say that I'm a snow me, I go blam. I like keep on bum bam. Take the money, say that I'm a snow me, stab somewhere down the lane.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar top 20 címen.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. Itt a számítógép meg a rádió szerver kicsit megbolondult, de ne foglalkozzatok velem, most már rendeződnek soraink. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és ez pedig a Lépés délelőtt. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Köszönjük minden kedves hallgatónkat!
2: 2026. szeptember 10-e van, gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, itt van egy kívánságdobozunk és hallgatói messenger csoportunk, ott vagyunk a közösségi médiában, a Facebookon meg a többi helyen, tessék lájkolni, követni, feliratkozni, illetve számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által, de írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
4: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Na, és akkor reméljük, hogy Karina igényét is kielégítettük, hogy miért azt majd megbeszéljük adáson kívül. Ezen felül pedig köszöntjük a mai névnaposokat, szeptember 10-ét írunk, és a Nikolettek ünnepelnek, illetve a Hunorok is. A Nikolett a Nikola olasz kicsinytő továbbképzőse, a Hunor török-magyar eredetű névjelentése pedig, képzeljétek el az, hogy Onogur népnév. Ezt jelenti a Hunor. Ugye volt Hunor meg Magor?
4: Hunor és Magor.
3: Na, én hát most csak pislogok, hogy mi van? Ja, jó.
4: Hát na.
3: Na, vannak nevek, amiknek furcsák a jelentései, de...
2: Na, Karina, ő lett hol a szatyorba, ő pislog, mint hol a szatyorba.
3: Igen. Azt nem szeretném, ha megennének. Kifiléznének is megennének.
2: Egy jó kis rántott a harcsafilé teljesen jó lesz. Azt, Karina, tudod, Karina, hogy a halnak melyik része a legfinomabb?
3: Melyik része a legfinomabb?
5: A filéje.
2: Így van, Sanyi tudja, a filéje.
4: Jaj, de untam azt a reklámot.
3: Ja, hogy ti néztek tévét, bocs, nekem ez így nincs meg.
4: Hát már nem is nagyon megy az a reklám, de...
2: Már mostanában is, ez nagyon régi.
4: Istenem, filéje. Miért a csirkének? Nem akar senki enni csontot, akkor...
2: Akkor a filéje annak is. Na, 2026. szeptember 10-e van, hoztunk a mai műsorban nektek érdekességeket, érdekes híreket, ezen felül pedig lesz bölcsesség, időjárás rovat, Sanyi mond horoszkópot, és már a névnaposokat köszöntöttük minden Nikolett és Hunor nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik mai napon születtek, boldog születésnapot, és bárki bármilyen névfordulót ünnepel, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Na, ezekkel várunk titeket, én a mondó vagyok, hogy indítsuk műsorunkat egy jó kis zenével, aztán pedig jövünk hozzátok vissza a nap bölcsességével. Jó szórakozást kívánunk az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

csak akkor hátrálok, amikor lendületet gyűjtök. Nem minden visszalépés jelent vereséget. Néha ezért kell egy pillanatra megállni, vagy hátrébb lépni, hogy tisztábban lássuk, erre akarunk tovább menni, és utána nagyobb lendülettel folytassuk.

0: Kopasznak utcák és közterek.
1: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
2: Na, hát megtudhatjátok. Kérdezem a kollégákat, hogy komoly időjárás jelentés szeretnének, vagy bolondosat?
3: Bolondosat szeretnénk.
2: Biztos?
3: Igen.
4: Bolondosat aztán egy picit komolyat, de komolyat úgyis minden hírek végén hallhatjuk.
3: Bolondosat, az sokkal jobb. Úgyhogy légy szíves, erőltesd meg magad, neked ez nagyon jó megy.
2: Megerőltetés? Az nagyon jó vécén, főleg amikor nem jön.
3: Na, most időjárás mondunk.
2: Szóval, hát akkor nézzünk körül országunk kisebb városaiban. Kezdjük a fővárosunkkal, Budapesttel, ahol most erősen ködös az idő, de egyébként felhős, és 20 fokot mérnek a hőmérők higanyszálai. Debrecenben is erősen felhőség mellett 22 fok van, Győrben 18, Miskolcon erősen felhős 22, Pécsen erősen felhős 20, még Szegeden erősen felhőség mellett 22 fok van jelen pillanatban. A mai napra az előrejelzés pedig úgy néz ki, hogy fokozatosan szakadozik, vékonyodik a rádióadás minősége, ezért a hallgatók néhol több órás Sanyi hangra várhatóak. Karina néha viharos lesz, ami akkor megélénkül, hogyha Zoli leborítja az ebédet a tűzhelyről. Emellett viharos lökések is történhetnek bizonyos helyeken, azt inkább hagyjuk. A hőmérséklet napközben elég meleg lesz, mert a 29 kihűlés és a 48 fok között alakul, ami már magas láz, és azt ma már nem is élet túl. Amúgy 15 és 23 fok közé hűl a levegő, meg a testhőmérséklet. Na, ez volt a bolond időjárás, és akkor normálisabban is fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, és nem a rádió műsor, általában kisüt a nap. Helyenként lehet kisebb eső, zápor, az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délután a nagy rész mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-29 fok között alakul, késestére 15-23 fok közé hűl a levegő. Na, elég bolondos volt?
3: Igen, nagyon tetszett.
2: Jó, akkor egy kis orvosmetrológiai jelentést is hozzunk nektek. Itt a Lépés Rádióban a frontérzékenyeknek fontos info, hogy szerda este hideg front érkezett felénk, ezért hideg front érzékenyeket terheli meg az időjárás különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak, mi pedig egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk vissza, Sanyi elmondja a horoszkópot.

szerep, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ha érdemes lehet, előbb végig gondolnod a következő lépést, és csak utána cselekedni. Egy jó döntéshez most nem feltétlenül gyorsaságra, hanem tisztánlátásra lesz szükséged. Pika. Egy kapcsolatban vagy közös ügyben ma őszintén beszélgetésre kerülhet sor. Ne próbáld kitalálni, mire gondol a másik, egyszerűbb lehet megkérdezni. Ikrek. Sok gondolat és információ találhat meg egyszerre. Választ ki azt az egy-két dolgot, ami valóban fontos. Választ ki azt az egy-két dolgot, ami valóban fontos, különben könnyen szétforgácsolhatod a figyelmet. Rá! Ma egy kisebb változtatás meglepően sokat javíthat a dolgon. Nem kell mindent felforgatnod ahhoz, hogy érezhető legyen a különbség. Oroszlán. Egy helyzetben ma nem az számít, ki beszél hangosabban, hanem hogy ki tud jobb érveket mondani. Vagy hogy a mondani valód önmagáért beszéljen. Szűz. Új kezdet vagy új lehetőség körvonalazódhat előtted. Nem szükséges rögtön mindent eldöntened, de az első lépést érdemes lehet ma megtenni. Mérleg. Egy beszélgetés segíthet tisztázni valamit, amit eddig mindkét fél másképpen értelmezett. A felelő kérdés most többet érhet 10 jól hangzó válasznál. Skorpió. Ma erősebben foglalkoztathatnak a kapcsolataid és az, hogy kinek mennyit mutatsz meg magadból. Nem kell mindenkinek mindent tudnia rólad, de annak érdemes megnyílnod, akiben valóban megbízol. Nyilas. Egy új cél vagy ötlet ismét lelkesedést hozhat. Mielőtt azonban teljes erővel belevágsz, nézd meg azt is, mit kellene befejezned előtte. Bak. Ma egy gyakorlati kérdésben születhet előrelépés, amit eddig túl nagynak láttál, kisebb részekre bontva, sokkal kezelhetőbbnek bizonyulhat. Vízöntő. Szokatlan vélemény vagy ötlet ma érdekes beszélgetést indíthat el. Ne utasítsd el automatikusan csak azért, mert nagyon különbözik a saját gondolkodásodtól. Halak. Különösen könnyen ráérezhetsz mások hangulatára. Figyelj azonban arra is, hogy közben a saját érzéseidet és igényeidet se szorítsd áttérbe.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá egy kis fontos infókkal, ugyanis egy kis napi érdekesség, hogy a mai napon, szeptember 10-én az öngyilkosság megelőzés világnapja van. Szeptember 10-én tartják az öngyilkosság megelőzés világnapját. A világnapot 2003-ban szóval a világnapot 2003-ban indította el a Nemzetközi Öngyilkosság Megelőzési Szövetség a WHO-val együttműködésben. A 2024-2026-os időszak központi üzenete az úgymond Changing the Narrative Suicide, ha jól mondom, amely On Suicide, hogy változtassuk meg az öngyilkosságról szóló történetet, az idei felhívás pedig röviden a Start the Conversation, azaz indítsuk el a, pontosabban kezdjük el a beszélgetést. A gondolat lényege, hogy a hallgatás és a megbélyegzés helyett legyen természetesebb kérni és egymásra figyelni. A WHO szerint évente több mint 720 ezer ember hal meg öngyilkosságban világszerte. Ú, ez borzasztó. Ezek mellett még a mai napon tartják az Egyesült Államokban a TV Winner Date, azaz a TV előtt elfogyasztott készételek napját is. Ugyanerről napra esik a Sweep Ice Day, amelynek lényege, hogy osszuk meg egymással az ötleteinket, mert egy másik ember gondolata akár teljesen új irányba terelheti a sajátunkat. Na, hát ennyit erről a kis napi érdekességről, és kaptunk egy üzenetet az öngyilkosság megelőzésének világnapja kapcsán. Niki írt nekünk a hallgatói messenger csoportunkban, hogy olyan szomorú, hogy ez a téma egyre jobban előtérbe helyezkedik, bár csak több lehetne a boldog és elégedett ember, hogy ilyen témákról ne kelljen beszélgetnünk. Fontos tudnunk, hogy tudjuk észrevenni erre a hajlamot, és hogy lehet segíteni rajtuk. Remélem, erről is lesz a műsorban. Hát így érintőlegesen igen, valóban kell segíteni, és hogyha valaki segítségre szorul, Karina, milyen számot hívjon?
1: A 116 és 123.
0: Tehát nem 116-123-as számot tessék be annyi pötyögni.
2: 123. Ja, igen, de ezt úgy mondtad, mint a két különböző
0: szám lenne, de az egy szám. 116-123.
1: Tettem, jó.
2: Igen.
0: Tehát ez nem olyan, mint a 112, hanem nem, úgy van, hogy beírod azt, hogy 116-123, mint egy telefon.
2: Jó, de ez elég kell valami? 80.
0: Nem kell. Nincs.
2: Semmi?
0: Nincs. Szerintem semmi.
2: Olyan, mint a 112.
0: Aha. Igen, csak így van, hogy 116-123. Na, köszönjük szépen az információkat. Menjünk tovább egy újabb érdekessége. Mai műsorunk első úgymond meghökkentő hírével egy egész stadion kapott ingyen hotdogot, mert a nézők sikeresen összeraktak egy óriási felfújható hotdogot. Nézzük a részleteket. Mit lehet kezdeni több ezer baseball szurkolóval két játék rész között? Például rájuk lehet bízni egy gigantikus hotdog összeszerelését. A Kansas City Royals baseball mérkőzésén egy óriási felfújható hotdogot és egy ugyanilyen hatalmas kiflit indítottak el a lelátón. A nézők feladata az volt, hogy 35 másodpercen belül egymásba juttassák a kettőt. A Hombun rész során a két hatalmas felfújható tárgyat a stadion különböző pontjain dobták be a közönség közé. A szurkolók kézről kézre továbbították őket, majd sikerült a hotdogot időben a kiflibe juttatniuk. A siker jutalma sem maradt el, a stadionban tartózkodó szurkolók ingyen hotdogot kaptak. Az ünneplés hatalmas volt, igaz, magát a mérkőzést a Kansas City végül 4-3-ra elveszítette a Toronto Blue Rays ellen. Kérdezlek titeket ennek kapcsán, hogy mennyit számít szerintetek egy sporteseménynél maga a meccs, és mennyit az egész körül, illetve köré írt közösségélmény.
1: Hát az egész körül írt közösségélmény szerintem a sokkal többet számít. Pont a legutóbb olvastam ilyen foci szurkolók közé beépült nyomozókat, és az volt a problémájuk már a nyomozás talán 3/4-nél, hogy annyira beépültek, hogy már elfelejtették, hogy miért is vannak ott. Tehát nagyon-nagyon fontos a szurkolói. Tehát már annyira azonosultak a szurkolókkal, hogy már ne érted, tükörben nézett, és most akkor én most rendőr vagyok, vagy szurkoló vagyok. Tehát ez a szurkolók vandalizmusa ellen épültek be, mert nagyon vandál cselekedeteket csináltak régen, és ezért beépültek, de már egyszerűen nem tudták, hogy ők is szurkolók, mert annyira be kellett épülniük, hogy teljesen szurkolóvá váltok, de eszméletlen szurkolók.
0: Na most, hogyha én nagyon élvezem a beszéd blokkok közötti zenét, és én nagyon beleélem magam, akkor én elképzeltem, hogy elfelejtem, hogy műsorban vagyok.
1: Hát elképzelhető, igen.
0: Hát elég szívás lenne.
1: De a szurkolói élmény az a legfontosabb. Tehát a meccs is fontos, de a szurkolók...
0: Hát azért, aki annyira meccsőrült, az eredményt figyeli, vagy az eredményjelzőt is figyeli.
1: Nem, hogy felöltöznek mondjuk mit abba a messzínben. Molinókat csinálnak, kültölnek, mit nagyon-nagyon hangosan több százezer ember elérte a himnuszt, annak a csapatnak a himnuszát. Tehát az azért a sportolókat is inspirálja. Egy foci meccsen, egy baseball meccsen, bárhol. Tehát a szurkolók tömege az eszméletlen inspiráló lehet.
0: Egyébként bár tudjátok, hogy lehet foci meccsen legjobban feltűnősködni? Hogy? Hát mondjuk egy Fradi Loki meccsen bemész a fradisták közé Újpest mezben.
1: Agyon vernek!
0: Hát azt
2: annak idején megcsinálták az ég, hogy nem a meccs legyen akkor, de hogy előtte a emlékszem a Déri Jancsi, meg nem tudom kivel csinál, Antali, vagy nem tudom, azt árultak, ugye, tudom én, Piper zászlót a Fradi pályán, vagy...
1: Nem, meg azt tudom. Lehet, hogy egyik oldalad mondjuk a Loki, a másik oldala a mezednek Fradis, és akkor igazából egyik...
0: Azt értem, de itt pont az a lényeg, meg. Hogy trollkodj, tehát, hogy bemész trollkodni. Feltűnős keltet, hát ezért mondtam, hogy ha megfigyelted Karina, azt mondtam, hogy majd egy Fradi-Loki meccs, és bemész Újpest színekben a Fradi közben. Pont ezért
2: kitűnsz. Ja, hogy teljesen harmadik.
0: Teljesen, igen. Tudod, hogy feltűnő.
1: Nagyon a hagyjárom, hogy békén.
0: De nem figyelsz, látod?
2: Amikor még így is előfordul, hogyha unalmas a meccs, akkor ugye nem is a saját csapatokat tisztatják, még nem is az ellenfelet szidják, hanem esetleg egy harmadikat, tehát szokott ilyen lenni. Kiabálják, hogy mocskos Újpest, mondjuk egy Fradi-Lokit.
1: Ja, és közben ott sincs az Újpest, hogy ott sincs a Fradi.
2: Hát igen, de volt már olyan meccs, ahol a mocskos Fradisztak, és akkor közben meg nem tudom, volt valami Újpest Győr, vagy bármi, ami
1: egy csapatok. Unták a meccset.
0: Hát van ilyen, előfordul sok minden. De az is előfordul. Mondja Csanyi, mondja gyorsan.
2: De ugye, ami biztosan bejön, ugye pláne pasiknak azért, hogy ugye mivel lehet, tehát azért azt nem tudom, kosármeccseken bármi
1: ja,
2: más.
1: Ja, hát a kézilapán. Pompolyányok.
2: Hát, egyrészt vannak ugye a pompom lányok, akik ugye vezérszurkolóként vannak, meg ugye hát amikor táncos lányok jönnek még, és akkor...
1: Jaj, ilyen műsor, aha!
2: Meg a kis szünetekbe. Szünetekben, amik aprók szünetek, akkor is így beugranak, és rögtön táncikálnak 2 percet, és akkor már is.
0: És a táncos lányokat utána el lehet vinni az öltözőbe?
1: Na.
0: Nem nekem, tehát elnézést, a párom hallgatja, félre ne értsen, nem arról van szó.
2: se járt meccsekre.
0: Nem, csak így belegondoltam, túlgondoltam a dolgot. Hát na, cserejátékos vagy, és öltözni kell, tudod.
2: Gánykodsz a meccseken, igen, hát.
1: Nem is jár foci meccsre.
0: Hát se kosár meccsre, meg végképp. Viszont képzeljétek el, úgy is lehet járni, mint ez a pár egyik tagja azt hitte, hogy szakítani akar vele a párja, közben az eljegyzést tervezte. Hát hogy, ez keményen benézte, nézzük a sztorit. Néha ugyanazt a furcsa viselkedést két teljesen ellentmondó módon lehet értelmezni, biztosan szakítani akar, vagy lehet titokban lánykérés szervez. Whitney Whitehall azt hitte, hogy párja egy közös utazás után szakítani fog vele. A férfi azonban valójában arra készült, hogy megkérje a kezét. Whitney szerint Jake az utazás alatt annyira furcsán viselkedett, hogy ő már szinte biztosra vette, hazatérésük után véget ér a kapcsolatuk. Még másoknak is arról beszélt, hogy szerinte közeleg a szakítás. A furcsa viselkedés mögött azonban egészen más titok állt. Jake egy különleges aquaménköves gyűrűvel készült a lánykérésre. Whitney így végül nem szakítást, hanem eljegyzést kapott. A pár már az esküvőt tervezi. Kérdezlek titeket, hogy miért hajlamos az ember bizonytalanságban először a rosszabb lehetőséget elképzelni? Talán azért, mert az emberek hajlamosak, úgymond a nem mindenki hozzáteszem, de úgy általánosságban hajlamosak ugye negatívat bevonzani. Azt mondják, hogy furán viselkedik a párom, akkor tudta, hogy szakítani akar velem, vagy van egy harmadik is a képbe, csak még nem árult el, vagy nem bukott le, és elkezdenek gyanakodni. De egyébként ez akkor is lehet, nem biztos, hogy ez esetben mondjuk teszem föl, valamiért úgy érzed, hogy a párod egy kicsit, hát nem elhidegült egyáltalán, csak mondjuk egy picit hátrébb lépett a kapcsolatban, és elgondolkodod, hogy most akkor mi van, egy picit olyan bizonytalanná válsz, és azt hiszed, hogy lehet, hogy abból szakítás lesz, aztán következő alkalommal meg olyan szinten visszalép, vagy előrelép a kapcsolatban, akár például egy ilyen esetben egy eljegyzése, hogy csak nézel.
2: Jó, hát ezért itt ugye, nem. Ha direkt erre játszol, ugye, hogy ezt be akarod etetni, akkor el is hinted a gyanút, ugye, hogy aztán az legyen a slussz poén, és ugye a pozitív poén, ugye, hogy a végén
0: nem tudom, hogy ez mennyire poén, elmondom nektek, én például erről beszélgettem egyszer a párom, és azt mondtam, meg akarom kérni a kezét, akkor előbb jelezzem.
1: Én sem szeretem a váratlan lánykéréseket, nem is szeretném. Ha én nekem gyanúm van, vagy gyanakszom, vagy bármi, én pacekbe rákérdezek. Tehát én nem tetsz most.
0: Pedig elmondom, hogy én már kétszer megkértem a párom kezét idézelbetéve, aztán hülyeségből mondta, hogy hát két évente, mert próbálkozom. Rögtünk egyet rajta. Egyébként nem feltétlen lánykérés akart lenni, csak úgy jött ki a lépés. Én még nem hagyhattam ki, és lecsaptam a labdára. Hát.
2: A lépés, és mindezt a lépés rá kívül. Igen. Persze az kérdés, hogy de ő mondjuk nem biztos, hogy annyira vár erre az alkalomra, azért mondja, hogy inkább készítsd fel.
0: Hát, nem, igazából nem. Az a helyzet, hogy nem arról van szó, hogy ki mit akar, vagy mit nem akar, hanem arról van szó, hogy jelenlegi helyzetben te mit érzel. És azért annak megfelelően, most ha gondolj bele egy olyan szituációba, hogy szereted a párod, vele vagy, és mondjuk ő egy nyilvános helyen megkéri a kezedet, akkor lehet, hogy kénytelenül azt mondod akkor, hogy igen, egy ne bánts meg, kettő egyébként szereted, és nem akarod megbántani, meg félreértés ne essék, de hülye szituációba kerülsz, mert amúgy meg te nem érzed azt. Tehát szereted, meg vele akarsz lenni, de nem feltétlen akarsz még esküvőt is, és most hogy mondjál nemet mindenki előtt, és inkább mögött az van, hogy kellemetlen helyzetben a másik ne hozzad se ő engem, se én őt, pont abból kifolyólag, mert oké, de az kellemetlen tud lenni, és inkább ezt kommunikáljuk.
1: Ezért nem szeretem én a meglepetéseket.
0: Nem, a meglepetés az jó, mi szoktunk egymásnak meglepetést okozni.
2: Jó, és a nők többsége azért...
0: Alapvetően jó, a meglepetés jó. Én az meglepetett, ezt mondtam is a páromnak, hogy nyugodjon meg, hogyha én megkérem a kezét, arról tudni fog, mert én kimondom, tehát én fog itt körül fontozni meg ilyeneként. Én egyenes vagyok, én oda megyek, azt megmondom, és egyébként így van, mert én így járok el. Aztán majd két év múlva újra próbálkozni.
1: Hát ugye van még egy csomó két évet, tehát ezt csak beadja a derekát.
0: Ja. Ki tudja. Nem, egyébként valaki mesélte ezt, hogy együtt voltak, és a párja két évente megkérte a kezét, aztán a harmadik után már beadta a derekát, vagy a negyedik után. Nem tudom, hogy valaki mesélte így az életéből, hogy így
1: nem férhez. De ez jó dolog különben, hogy végül is nem macerálod vele, de így két évente így felhozott, hogy hát
0: De figyelj, Karina, azt hozz, képzeld el úgy, hogy ezek ilyen spontán beszélgetésből jövő dolgot. Tehát nem úgy van, hogy édesem hozzám jössz, tehát így, hanem úgy beszélgetünk, és akkor így lecsapulom a magas labdát.
1: Hát sokkal jobb.
0: Hát ne szólj sokkal jobb, mert egyébként sokkal életszerű.
2: És egy módja a lánykérést.
0: De. Mert ugye van az a lánykérés, hogy tudatosan oda megyek, és mit tudom, viszek max valami ajándékot, vagy nem tudom, és azt mondom, hogy leszel a feleségem. De most az egy ilyen szempontból, én azt gondolom, hogy sokkal szebb az, amikor így az életben kijön a lépés, és adott esetben lehet, hogy csak egy poén lesz belőle amúgy, hát lehet, hogy barátok közt is. Most lehet, hogy lásd például, Józsi barátunk megkérte a kezedet olyan értelemben, hogy ő a kis virtuális férjed.
2: Oh,
0: bizony, Karinának már háremje van, kedves hallgatók. Tehát.
1: Miből? Miből van nekem háremem?
0: A férfiakból.
1: Miért? Nem is igaz, most csak
0: de ott a Józsi, van. Ott a Zoli. Ott a Gondi.
1: Béla, Géza, persze, hogyne.
0: Ott a Sanyi, látod itt a Sanyi.
1: Annyi Sanyi, de már itt már leépítettem őket, már csak egy van, de én nem házasodom.
0: Ja, értem. Nem házasodik. A Karina már nem adja be a derekát. Azt mondja, hogy beadta kétszer, én nem lesz már olyan hülye, hogy beadja még egyszer. Így
1: van már, harmadszor nem hűlök meg már.
0: Pedig amúgy szép, alapvetően azt gondolom, hogy az esküvő lényegét, vagy maga egy lagzit, azt minden embernek életében egyszer meg kellene
1: jönni. De én már kétszer megéltem.
0: Hát értem, de én most nem rá célzok, általánosságban mondom. Hát szerintem minden embernek életében
2: egyszer. Jobból is megártasok.
1: Úgy, hogy azt akartam, igen, hogy jobb úgy, bőven elég volt.
0: Van, aki meg úgy van ezzel, tudod, hogy mint sokat szeretne, mint a gombócból, tudod.
1: Ja, nem, hát azért az felelősség, ez a házasság, én meg már nem akarom ezt a túl.
0: Te meg már felelőtlenül akarsz élni, értem?
1: Hát egy kicsit igen.
2: Hát te már mint a Sota Irén, hogy
0: én nem akarok minden áron férjhet meg. Végül is jól teszed. Na, jönnek a hírek, mert 11 óra, úristen, hogy elment az idő.
2: Hogy elment az idő.
0: Ugye? Úgyhogy jönnek a hírek, a szemünk vissza.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepnyerdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban

0: hordozhatnál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közrebb hozzád Lépés Rádió, és valóban egy újabb érdekessége megyünk tovább. Méghozzá egy kiszárított krokodil fejet találtak az utas bőröngyében. Na nézzük a részleteket. Fogkefe, póló, zokni. Ezek teljesen hétköznapi dolgok egy bőröndben. Egy kiszárított krokodil fej azonban valamivel több kérdést vet fel. Az olasz hatóságok a torinói repülőtéren egy veszélyeztetett krokodil kiszárított fejét találták meg egy Maine-ból érkező férfi podgyászában. A férfi ellen vizsgálat indult. Az utas Miami-ból Isztambulon keresztül érkezett Torinóba. A hatóságok szerint a krokodil fejet egyszerű csomagoló papírba tekerték, és így jutott át a korábbi ellenőrzéseken. A példányt lefoglalták, mert a krokodilok nemzetközileg védett állatok, kereskedelmükhöz megfelelő dokumentumokra van szükség. Ha a férfit elítélik, akár 20-200 000 eurós bírságot, vagy 6 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Kérdezlek titeket, meddig tekinthető egyszerű szuvenírnek valami, ha megvásárlása már egy veszélyeztetett faj fennmaradását is érinti? Hát onnantól kezdve sem ennyire szerintem.
2: Hát addig, amikor már tényleg halás, fenyegetés, már akkor tényleg nem szabadna.
3: Hát addig van a szuvenír fogalma, ami plüss és műanyag termékeket von magában.
1: Igen. De az igazi tehát szuvenír az a valódi. De bocsi.
3: Állatokat, ha él, ha hal, ha nem csempészünk sehonnan, sehova, hagyjuk ott a saját környezetébe.
1: De a szuvenírnek a fogalma az azt jelenti, hogy egy valódi. Tehát, hogy ami műanyag, az már kevésbé lehet, az is lehet persze szuvenír, mondhatjuk, de az eredeti szuvenír mondjuk egy eredeti, nem tudom, krokodilbőrtáska, na az lehet szuvenír, ha 100 éves. Vagy egy olyan dolog, ami eredeti. Tehát itt az, szerintem pont ezen van a hangsúly.
3: Vannak eredeti képeslapok is vannak, persze, tehát vannak ilyen szuvenírok, de hát egy állatokat
1: szuvenírek? Nem rókrek?
3: Hát mi?
1: Szuvenírek.
2: Szuvenírek.
3: Szuvenírek, jó.
1: Na, következő érdekességünk egy állatos történet. Képzeljétek el, akármilyen hihetetlen, csak közben a számítógép elugrott, nem tudom, mit ugrál. Szóval, két rendőrnek is komoly ellentét volt az elszökött kecske. Két rendőrnek is komoly ellenfél volt az elszökött kecske. Nem mindegy, hogy ellenfél vagy ellentét, ezt én olvastam félre.
2: Érdekesen hangzik, de ha, na.
1: Jó, nézzük a részleteket. Egy kecskével. A rendőrök... Igen. A rendőrök sokféle ellenféllel találkozhatnak szolgálat közben, de valószínűleg nem minden műszakban kell egy méteres szarvú kecskével birkózniuk. Washington államban egy elszökött kecske járt a környéket, és a beszámolók szerint megpróbálta felöklelni a helyieket. Két rendőr végül szó szerint szarvánál fogva vezette vissza a helyére. A kecskének körülbelül 30 centi hosszú szarvai voltak, és a környéken élők inkább otthonukban maradtak, amíg megérkezett a segítség. A rendőrségi testkamera felvételén látható, ahogy a két rendőr megfogja az állat szarvait, majd megpróbálja visszaterelni a karámba. Az egyikük közben megegyezte, hogy a kecske elképesztően erős. A különös intézkedés végül sikerre járt, és sem az állat, se az emberek nem sérültek meg. Kérdezlek titeket, hogy Miért becsüljük alá olyan gyakran egy állat erejét, pusztán a mérete vagy a megszokott kép alapján? Azért, mert a kecskék általában azt gondoljuk, új ámbor, lelkű kis állatok, megfejik a tejükért, és lesz kecsketej, de hogy alapvetően nem egy olyan méretű vadállatok. Jó, hát nem kicsik, de nem is olyan nagyok. És ebből kifolyólag nem gondolják, hogy hát ma egy kecskétől mit féljek. Hát most nem félek. Megsimogatom, aranyos, mint egy kis kutya. Vagy jó, egy nagyobb kutya, inkább úgy mondom, egy nagy testű kutya. És ennyi. És talán ezért.
3: Hát az ember nem nagyon gondolja tényleg a kecskékről, báránykákról, vagy bármilyen ilyen kis nyugodt békés állatokról. Tehát ember egy kenguru, vagy egy jegesmedvéről azért jobban el tudod képzelni, hogy a fenekedbe harap, vagy egy cápa.
1: De most gondoljatok abba bele, hogy van egy akár egy házi kedvencetek, mondjuk van egy labradorod, a labradorok azok alapvetően egy ilyen családi kutyák, szeretik a gyerekeket, hagyják, hogy nyűzzed, nyúzzad, bármi, igazából mindent hagynak, de hogyha belegondolsz, egy labrador egy harapással szét tudná törni a karodat, mert olyan erős állkapcsa van. Mégis olyan jámbor. Ki gondolná azt, hogy leszem föl olyan a kutya, akkor megfogja és roppant egyet, és végig a kezednek. Igen. Tehát, hogy de közben én is a saját kutyám szájába rakom a kezemet, az finoman harapdálja, de soha nem harap rá úgy. Tehát, de egy erős fogás, és ki szétroppantaná. Hihetetlen. Ez csodálatos amúgy.
3: Ezek a rejtett tulajdonságok az állatoknál, hogy...
2: Megszlidíthetők, igen.
3: Azt hiszed, hogy de közben azért ott van erő. Tehát egy papagáj, egy bármilyen csőrös állat, az is úgy tud csípni, pedig nem gondolnád, hogy ő bántanna téged.
1: Hát alapvetően igen. Nem, de mégis azért védekeznek.
3: Jobb az ember, ha tart ezeket.
2: Nekem így állatkertben egyszer egy struc is így bajnt bele ott a tenyerembe, csőrével, mert nem tudom, hogy valamivel letett.
3: Kaját keresett, nem volt
2: így. Popcornnal, nem tudom, és akkor egy bony. Nem volt nálam valami, popcorn vagy ilyesmi, de hát hogy úgy vette ki, hogy így az nagy erővel belecsapott.
1: Hát na, ilyenek az állatok, vigyázni kell velük, meg rendesen kell, helyesen kell tartani, és akkor ők is szeretetükkel fognak elhalmozni. És akkor a kecskék meg a telnek adnak tejet, a kutyák meg pacsit, mi pedig jó zenével megyünk tovább.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy a lépések közelebb hozzád, Lara Fabian dala után megyünk tovább, méghozzá a folytatásban azzal megyünk tovább, hogy egy igazi tudományos hír, képzeljétek el, hogy jeget hoztak létre több mint 2000 Celsius fokos hőmérsékleten. Nem semmi. Nézzük a részleteket. Ha azt mondjuk jég, valószínűleg mindenki valami hidegre gondol. A tudomány azonban időnként szeret szembe menni a józan ésszel. Kutatók olyan különleges jégállapotot hoztak létre, amely több mint 2000 Celsius fokos hőmérsékleten is létezhet. Ez azonban elképesztően nagy nyomásra van szükség. A víz extrém nyomáson egészen másként viselkedik, mint amit a hétköznapokból ismerünk. Az úgynevezett szuperjams jégben az oxigén atomok szilárd szerkezetet alkotnak, miközben a hidrogénionok szabadabban mozoghatnak közöttük. Így az anyag egyszerre mutat szilárd és folyadékszerű tulajdonságokat. Az ilyen különleges vízformák kutatása azért is fontos, mert hasonló anyag nagy mennyiségben lehet jelen olyan bolygók belsejében, mint az Uránusz vagy a Neptunusz. Vagyis a forró jég segíthet megérteni távoli bolygók belső működését is. Kérdezlek titeket, mi az a hétköznapi természeti törvény, amelyről a legnehezebben hinnétek el, hogy extrém körülmények között teljesen másképp működhet?
2: Pont ez, amiről beszéltünk.
1: De azon kívül...
2: Hát szerinted mi vagyok én?
1: Nem, én például simán elképzelem, hogy például, például hasonlóképpen, mondjuk el tudom képzelni, hogy ha plusz 2000 fokon sikerül jeget előállítani, akkor mínusz 2000 fokon pedig rendes vizet. Tehát nem fagyna a hidegbe meg a víz, hanem ugyanúgy folyékony tudna maradni. Mert hogyha az egyik létezhet így, akkor ennek az ellenpólusa is létezhet, mert az nem mond ellent egymásnak. Miért ne? És simán ezt el tudnám képzelni.
3: Ezt, ha így fizikai törvénybe beilleszkedik, akkor igen.
1: Hát mondjuk hasonló nagy nyomásnak mínuszban gondolom, hogy ugyanúgy az ellenkezőjét lehetne elérni. Ezt csak én gondolom, így aztán nem vagyok tudós, nem értek hozzá, de ezt el tudnám képzelni. Na, viszont ha már víz meg tudomány, menjünk tovább egy igazi emberi sztorival, térjünk vissza az emberekhez. 30 évig keresték egymást, végül találkozott a testvérpár. Nézzük a részleteket. Képzeljétek el, hogy 30 éven keresztül kerestek valakit, miközben ő ugyanennyi ideje próbál megtalálni benneteket. Az 56 éves Michael évek óta kereste nővérét, illetve évtizedek óta egészen pontosan kereste nővérét, Angelát, akit még az ő születés előtt törökbe adtak. Amikor megtalálták, kiderült, hogy a nő is körülbelül 30 éve keresi őt. Michael 15 évesen tudta meg édesanyjától, hogy van egy nővére. Édesanyjuk 8 évvel ezelőtt, 74 évesen halt meg, és egyik utolsó kívánsága az volt, hogy fia találja meg a testvérét. A nő, akit örökbefogadó családja Gemmának nevezett el, közben maga is próbálta megtalálni vérszerinti családját. Mindketten DNS vizsgálattal is próbálkoztak, de sokáig nem sikerült kapcsolatba kerülniük. A Long Lost Family című brit műsor segítségével végül Londonban találkoztak. Michael az édesanyjuk nyakláncát adta át nővérének emlékül. Kérdezlek titeket, hogy egy ilyen találkozásnál szerintetek azonnal kialakult a testvéri kötődés, vagy azt ugyanúgy fel kell építeni, mint bármely új kapcsolatot? Szerintem a vérszava nem hazudik, de azért magát a a lelki oldalát, tehát az azért fel kell építeni. Tehát az, hogy
3: hát
1: testileg testvérek és valóban biológiailag az egy dolog, de akkor meg kell újra úgymond konkrétan, hogy ismerjék egymást, tehát az a része azért csak egy mondjuk hosszú beszélgetések során derül ki, tehát az nem lehet, az automatikus.
2: Hát Amerika elég nagy ország, nagyon sok kis állammal, tehát ott azért nehezebb találni. De most így, hogyha Londonba találták meg őket, akkor hát nem tudom, London annyira azért nem nagy.
1: Londonban találkozta, kedves Karina.
2: És mondom, de én...
1: Nem volt szó Amerikáról egy szóval sem.
2: Nem. Én nem tudom, honnan esett le.
3: Még mindig
2: nem,
3: Európában is.
1: Honnan szedted Amerikát?
2: Nem, szerintem összeraktam a névről, és hát most Angliában találkoztak, de... Hát
1: de nem, lehet, mert a sztoriban is az van, hogy a brit tévéműsor által találkoztak.
2: Igen, mert hát valamelyikük Angliá, de Anglia nem akkora, hogy ott ne találják meg egymást. Tehát Amerika sokkal nagyobb.
1: De nem feltétlen Anglia, nem feltétlen
2: lehet,
1: Londonban.
2: Lehet, hogy
1: Egyiptomba
2: születnek, hát kit csak a nevük által, tehát olyan...
1: Mondok nektek egy sztorit, pont most láttam, Witt Ritko felrakta egy korábbi, amikor 2011-ben volt egy testvérpár, akik a Kárpátaljáról szakadt el a bátyja, és ment el Ausztráliába, és keresték egymást 50 éven keresztül.
2: Hát az nagyon messze van.
1: És megtalálták egymást, tehát gyerekkorban emlékeztek egymásról, de a srác az megszökött annak idején otthonról egy barátjával, és kiderült, hogy...
2: Ausztráliáig ment.
1: Így van, és kiderült, az Ausztrál vasutaknál dolgozott, volt felesége, minden, a felesége már meghalt a fickónak, és a lényeg az, hogy találkoztak, és megvan a találkozásra a felvételpont láttam, és nagyon megható, és kiderült, hogy mind a ketten keresték egymást, de a pasi kapott egyszer egy levelet, hogy meghaltak a szülei meg a testvére, ne keresse többé.
2: Ja.
1: És ő azért nem kereste már utána, és így került el. Vagy
2: hát úgymond... biztos, hogy nagyon sok ember van, aki elszakadt a testvérétől, szüleitől, és keresi egymást még a mai napig is.
1: És nekik is tehén. A szüleik már meghaltak valóban, tehát a testvére, a húga, aki végül rátalált a bátyjára, ő mondta végül is, hogy a szülei, vagy az anyja azt mondta, hogy ő érzi, hogy a fia él, és keresse meg, és nem nyugodott addig, még meg nem találta.
2: Hát pedig nagyon sok lehetőség van arra, hogy tartsák mondjuk a kapcsolatot, tehát az ember tudja, hol lakott, tehát szóval meg lehet azért keresni embereket, biztos, hogy van egy csomó szervezet arra, most már a tévé, internet, Facebook, genetikai tesztek, biztos, hogy nagyon-nagyon sokat segítenek, ám bár Ausztrália tény is valahogy elég messze van, de szerintem a mai világban sokkal könnyebb megtalálni. Régen lehet, hogy nehezebb volt, de most könnyebb megtalálni, ha valaki.
3: Hát ma már, ha...
1: Szerintem ez attól is függ. Például ebben az esetben, ebben a magyar esetben a férfinak se telefonja nem volt, csak egy ideiglenes lakcíme. És nem tudtak vele kapcsolatba se lépni.
2: Hát nehéz, igen.
3: De van is nyom, amin el lehet indulni, ugye?
1: Igen.
3: Úgy nehéz. Egyébként mit gondoltok arról, hogy így viszont ebben nem olyan sok álságos dolog lehet, és ennek a valós értelme van, hogyha mondjuk televíziók egy ilyen műsort csinálnak, hogy ez megéri-e vagy nem. De mondjuk megéri, hogyha tényleg...
1: Hát most az a kérdésed, hogy megéri ilyen műsort, tévéműsort
3: csinálni? Hát igen, hogy ebből csinálnak fel egy
1: műsort. Figyelj, azt gondolom, Magyarországon talán azért nem éri meg, mert kis ország vagyunk. Itt is vannak eltűnések, de így vagy úgy általában előkerülnek az emberek. Külföldön, tehát például Angliába, Amerikába megéri az ilyen műsor, mert a világon bárhonnan oda kerülhetnek, vagy akár Ausztráliába is emberek.
2: Nagyon sok a bevándorló, és a közelebbi országok, tehát sokan nagyobb
1: és a például, tér. És például lehet, hogy valaki de. Mondjuk Magyarországról, Európa valamelyik országából keresi a hozzátartozóját, aki mondjuk az USA-ba vagy Ausztráliába él, és nem tudna kapcsolatba lépni, akkor igen, van értelme, mert megkereshetne, lenne ilyen konkrét műsorok, akkor bárki megkereshetne ezeket a műsorokat.
2: Volt régen az a Csellengő című.
1: Igen, Magyarországon.
4: Hát a Csellengő, de az másról szólt, mert ott ugye az
2: másról szólt.
4: De van egy másik műsor is volt, most azért hoztam ezt amúgy is példának, már nincsen, de ott is volt olyan, hogy valahol külföldről, akár nem is tudom, akár mit, ami indiai volt az apa, nem tudom. Ez a RTL-nek a Keresem a családom című.
2: Igen,
1: című tudok róla, de nem volt, tehát nagyon kevés volt szerintem a szereplő. Azért Magyarország egy kis ország, hát, igen, és ezért nincs akkora igény rá. Amúgy nem tartom egyáltalán hülyeségnek, csak
2: nagyon
4: akkor ugye sok lenni. Állami gondozott, ahol ugyan korábban még így van, ismert a testvérét, de szét lettek választva hosszú évekre, és akkor ott is egy ilyen családegyesítési kísérlet, ugye?
2: Hát csak nagyon nehéz visszaintegrálódni
4: ahol a voltak családban, három-négyen
2: máshol nőttél, máshogy nőttél föl, más értékeket kaptál, nehéz.
1: Igen. Zenéljünk picit, aztán mindjárt jövünk vissza a jobb érdekességekkel.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Bizony, egy újabb érdekességgel megyünk tovább, méghozzá azzal, hogy egy nő képes visszafelé beszélni, olvasni és írni. TikTokon milliók figyelnek rá. Gyerekkoromban próbálkoztam ezzel a visszafele beszéddel, de ez hülyeség amúgy, de jól lehet vele szórakozni.
2: Rohadt nehéz.
1: Nagyon kell figyelni. Na nézzük a részleteket. Vannak, akik visszafelé is el tudnak mondani néhány betanulszót. Michel Clark számára azonban ez ugyanolyan természetessé vált, mint másnak előrefelé beszélni. A 32 éves Michel Clark képes szavakat visszafelé kimondani, olvasni és írni. Egy TikTok videója már több mint 4,1 millió megtekintést ért el. Michel 16 éves korában egy súlyos roham után fedezte fel, hogy agya különös módon automatikusan elkezdte visszafelé feldolgozni a hallott szavakat. A gyakran használt, legfeljebb körülbelül 4 szótagas szavakat már szinte gondolkodás nélkül képes megfordítani. Képességét kutatók is vizsgálták, ő maga pedig tréfásan, haszontalan szuperképességnek nevezi. A közösségi médiában viszont hatalmas érdeklődés övezi. Egyik álmos egyszer más hasonló képességű emberekkel találkozzon, és kipróbálják, vajon megértik-e egymást visszafelé beszédét. Kérdezlek titeket, hogy mitől válik egy elsőre teljesen haszontalannak tűnő, különleges képesség mégis értékessé? Hát attól, hogy tudjuk használni, és talán attól, hogy ez valóban működik, bár egyébként nagyon kell, én visszafelé tudok mondani szavakat, de nagyon kell figyelni.
3: Vannak olyan szavak, amik visszafelé és odafelé is ugyanazt az értelmet kapják, úgy hát az könnyű. Igen.
1: A nevemmel szórakoztam azt, hogy én Ibor vagyok. Mert ugye Robi, visszafele Ibor.
3: Jó, oké, de azok egyszerűek, amik tényleg mit a kék.
1: És sőt, én Olho, hogy is van? Nem, mondom én.
2: Erro.
1: Nem, Terbór. Mert Robert, Terbór.
2: Nagyon durva. Lenyém az jobb, hogy... Lenyém jobb, hogy Ókal Rodnás.
3: Ja?
1: Milyen rosszabb?
2: Karina, úristen.
3: E-Z-C-E-V.
1: Mi van?
3: E-Z-C-E-V.
1: Nem, a Karinát.
3: Ja, a Karina, az... An...
2: Karinak.
1: Anír...
3: Anirak.
1: Anirak.
3: Anirak.
1: Anirak. A Vincét, az visszafele azért... Vince. Enci. Nem, várjál. Vince.
2: És ráadásul TZ.
1: Az mindegy.
2: De az nem baj. Vagyis...
1: Enciv. És mit mondtuk a Karinának?
2: Karinak.
3: Annak, Anirak. Ez megőrülnek.
2: Igen, ez így.
1: Arinak. Enciv Arinak. Tessék.
3: Azaz.
1: Milyen szép ilyen arab neved van. Encin Arinak.
2: Hastáncos.
3: Várj, hastáncos arab neve van. Nem rossz. Ez köszönjé.
2: Júj.
1: Meg Ollok.
3: Ollok. Az se rossz.
1: Várjál, mi volt? Terbor.
2: Terbor.
1: Ollok, Terbor.
2: Terbor.
3: Neked meg ilyen űr féli neved van.
1: Nem, ez is valami, nem tudom.
2: Hát az is ilyen török felé hajló, de...
3: Hát igen, török lehet, igen. Hát fura, én nem tudnék azért ebből valami értelmet kiszólni. Biztos, hogy érdekes, meg jó, meg tök jó, meg fura, de hogy ez semmire nem mész vele.
2: Ez az ókal rodnás, ez még úgy akár ilyen ómagyar is lehet.
3: Hát...
2: Bőjön, kedves rodnás!
3: Jaj! Nézel, hogy mi van? Nem, szerintem ez nem, ez a lampira.
1: Na, szerintem menjünk, zenéljünk egy picit, és dolgozunk ezt föl, mert már sok.
2: Jaj!

0: Már mi nagyon eljátszunk itt a visszafelé beszéden, röfögünk itt akkorákat Karinával meg Sanyival, viszont van még egy záró érdekes érünk a mai műsorra, méghozzá egy extrém hír, 60. próbálkozásra sikerült, 44 másodperc alatt teljesítettek egy úgynevezett disc golf pályát. Mi ez a disc golf pálya? Életemben nem hallottam róla.
1: Hát a golf az megvan.
0: Az megvan. Az... Na nézzük a részleteket. Van az a pont, amikor 59 sikertelen próbálkozás után az ember azt mondja, ebből elég. Ez a négy férfi inkább azt mondta, próbáljuk meg 60-szor is. Négy disc golfozó Idaho államban 44,31 másodperc alatt teljesítette egy legalább 200 méter hosszú pályaszakaszt, ezzel Guinness világrekordot állítottak fel. A sikerhez 60 próbálkozást kellett. David Rush, aki már több mint 200 Guinness rekordot tart barátjával, Travis Davisonnal, valamint Travis Capiával, Anderssel és Oliverrel állt neki a kísérletnek. A szabályok szerint legalább 200 méteres pályán kellett teljesíteniük a feladatot. 59 alkalommal valami mindig félre sikerült. A 60. próbálkozásnál azonban minden dobás összeállt, a végén Rusnak még több mint 40 másodperc alatt kellett felfelé sprintelnie, hogy a korongot a célba tegye. Az óra végül 44,31 másodpercnél állt meg. Kérdezlek titeket, hogy honnan lehet tudni sok sikertelen próbálkozás után, hogy érdemes még egyszer neki futni, és mikor lenne bölcsebb elengedni? Ez attól függ, ez érzés szerintem, hogyha valamit próbálsz és nem akar menni, most független mindentől, akkor hogy újra megpróbálod, és ott van, akkor ráérzel és sikerül, de tudjátok, minden mester és gyakorlás...
2: Gyakorlat teszi a mester.
0: Így van, ezt akartam mondani, köszönöm szépen. Igen. Hát játok, megzavart ez a visszafelé beszél.
1: Ne, megzavart téged teljesen, úgyhogy ez már teljes káosz van. Hát az biztos, hogy a kitartásnak megvan az eredménye. Vannak kitartó emberek, vannak nem kitartó emberek, mondjuk hát egy ilyen Guinness rekord kísérletnél, bármilyennél azért az ember azért 60-ig elmegy. Tovább nem. De az, hogy megtalult, vagy összeállnak a dolgok, mindig meg kell próbálni. Tehát nem lehet az elsőnél. Hát nem sikerült, abba hagyjuk, kész vagyunk tovább.
0: Hát igen, próbálkozni kell mindenképp. Viszont mi lassan elköszönünk tőletek, hisz mindjárt jönnek a déli hírek. Maradjatok a Lépés Rádióba, és ne felejtjétek, mivel hogy csütörtök, így este 6-tól Lépés Magyar Top 20, még délután 2-ig szavazhattok a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen. Mindenki szavazatát fogadjuk szeretettel. Rengeteg szavazatot kaptunk a Facebook csoportunkba, azt láttam. Úgyhogy nagyon sokan szavaztak az újonnan bekerülő Deep Unit formációra, annak új dalára, úgyhogy tessék még szavazni délután 2-ig, és utána összesítjük a szavazatokat, és este 6-tól pedig hozom a legjobb 20 magyar dalt, meg lesznek majd várhatóan újdonságrovatok, régi toplistás lágerek, ahogy megszokhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, hallgassatok minket, Lépés délután pedig holnap jövünk 10-től. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat, nem megfelelő erdést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot.

0: Kukoricának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány nyilvánosságra hozza az Orbán kormányok titkosított döntéseit, Baromfi Pest is igazoltak Bács-Kiskunban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció szerdán az MTI-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a Baromfi Pestis vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskunvár megyei Fülöpházán, közölte a Nébih. A mintegy 220 ezer broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre, írták. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a Baromfi Pest is rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvívője. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, ami több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. 1,7 millió ember halálát okozza évente a passzív dohányzás. A megállapítások szerint a passzív dohányzásnak való kitettség csökkent az idők folyamán, de még mindig több milliárd ember szívja be a füstöt passzívan. A szakemberek 204 ország egészségügyi és halálozási adatait vizsgálták, 1 milliárd ember szívja be a füstöt passzívan. A szakemberek

0: Reklám.
1: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Bult. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: teszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: West. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Komoly hiányosságokat találtak az ellenőrök a magyar strandokon és fagyizókban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Pénzt ígért a választóknak Trump, ha a republikánusok nyernek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölt az Uniós Bizottság illetékes szóvívője az MTI megkeresésére. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció. Az első csomag a századvéggel foglalkozik. Azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvélemény kutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters. Felhős idő valószínű a mai napon, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen megnövekszik a csapadék kialakulásának esélye. Azért napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat

0: élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket! Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
3: www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: döntéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Polt Pétert is meghallgatná a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Elkészült a minisztérium javaslata a belügyesek béremelésére. Átnevezi a NAVA külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 10 embernek köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül meghallgatják a Bicskei Gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen. A többiek meghallgatására immár együttműködési kötelezettséggel az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor, hangzott el. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a közrádión. Posvai Gábor szerint a javaslatcsomagot a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutatták. Tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tévő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt. Mától pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV csütörtökön az MT-vel. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségének. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket.

0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a kerületek. Ismét vizsgálja a GVH a TikTokot. Jövőre csak kicsit emelkednek az autópálya matricák árai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a leginkább érintett fővárosi kerületek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. Beszámolva a városrészek polgármestereivel, a budapesti közbiztonsági és szociális helyzetről tartott egyeztetésről. A bejegyzéshez mellékelt fénykép szerint az egyeztetésen a főpolgármester mellett jelen volt a 6., 7., 8., 9. kerületi polgármester és a 13. kerület alpolgármestere. A főpolgármester kiemelte, a mély szociális válságban gyökerező jelenségek, mint például a közterületeken is megjelenő drogfogyasztás, a palackozás okozta problémák, az ezekkel is összefüggő közbiztonsági gondok okkal foglalkoztatják a budapestiek jelentős részét, köztük kiemelten a belső kerületekben élőket. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. Azt szeretnék kideríteni, hogy a közösségi oldal teljesítette korábbi vállalásait. A gazdasági versenyhivatal korábban azért indított vizsgálatot a TikTok ellen, mert a platform nem tájékoztatta átláthatóan a felhasználókat az adataik kezeléséről. Az eljárás lezárásaként a cég különféle adatóvó, valamint gyermekvédelmi vállalásokat tett, köztük a kiskorúak képernyő idejének korlátozását és a szülői felügyelet erősítését. A hatóság most azt ellenőrzi, hogy a platform valóban hiánytalanul végrehajtotta-e az ígért módosításokat. Amennyiben a TikTok nem teljesíti a vállalásokat, a GVH akár jelentős bírságot is kiszabhat rá. Jövőre alacsony mértékben növekednek az autópálya matricák árai, köszönhetően az alacsony inflációnak. A jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet szerint az autópálya matricák árait minden évben a tárgyévet megelőző esztendő augusztus hónapjához viszonyítva kell módosítani. A fogyasztói árindex jelenleg 1,3% éri az MFOR. Így az országos napi jegy 5630, a 10 napos matrica 6990 forintba fog kerülni személyautókra. Az M1-es autópálya felújításával érintett vármegyékre külön éves autópálya matrica vásárolható, amelynek ára személygépkocsik esetében bruttó 15 000 forint lesz. Tanács Zoltán az Európai űrügynökség elnökével, József Aschbacherrel szerdán abban állapodott meg, hogy az ESA szakértői és a magyar delegáció képviselői munkacsoportot állítanak fel, annak érdekében, hogy újra gondolják, Magyarország miképp tudná a befizetéseit minél nagyobb mértékben visszakapni, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a közösségi oldalán tett szerdai bejegyzésében azt írta, az Európai űrügynökség szakértői és a magyar delegáció képviselői azt is megvizsgálják, hogy az ESA forrásait egyenletesebben osszák el úgy, hogy a magyar tudomány, a magyar űripari kis- és középvállalkozások is részesülhessenek az ESA befizetésekből. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mi...

0: Ohó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Komoly hiányosságokat találtak az ellenőrök a magyar strandokon és fagyizókban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Pénzt ígért a választóknak Trump, ha a republikánusok nyernek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölt az Uniós Bizottság illetékes szóvívője az MTI megkeresésére. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció. Az első csomag a századvéggel foglalkozik. Azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvéleménykutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákoszka Kft. A megbízható...

0: jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: A következő két órában a Lépéstop 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
2: Csak magyar kedvencekkel.
3: Kellemesen szép estét kívánok minden Lépésrádió hallgatónak. Ismét eltelt egy hét, és meghoztam nektek azt a 20 dalt, mely a 10 szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Viszont ezek mellett lesznek régi toplistás lágerek, valamint hozok újdonságajánló robotot is. Szerintem érdemes lesz az elkövetkezendő szűk 120 percben velem tartanatok. Bele is csapunk a lecsóba, és már is érkezik a top 20 sereghajtója, a 18., 19. és 20. méghozzá nem akármilyen előadók. Ezen a héten a 18. helyre csúszott vissza múlt héten 9. Böröc Roli, és a Színes nyár című felvétele 9 helyet rontva 9-ről a 18. helyre esett vissza. 19. helyről meghallgatjuk előtte Gájer Bálint Szabadon élek című felvételét, mely a 16. volt a múlt héten, és ő 3 helyet rontott, míg a 20. helyről érkezik a múlt héten 18. Geszti és a Ne feküdj le haraggal című felvétele. Ezzel kezdjük a top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő 120 percre. Én Robi vagyok. És akkor ne feküdjünk le haraggal sose. Ez egy nagyon jó tanács.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 19.

0: A 18.
1: És akkor egy kis latin táncos zene, Böröc Roli, és ez a színes nyár.

0: egy újabb toplistás magyar dalamúltból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: Egy igazi klasszikus a 90-es évekből, gyújtsunk tábort, tüzet is emlékezzünk. Ez az Emberek 1997-es, ha jól emlékszem, 97-es felvétele. Azt hiszem, hogy a 97-es lemezükön van rajta, amit egyébként például Fresh is feldolgozott, bár talán mindig az eredeti a legnépszerűbb. Szóljon az Emberek és a tábortűz.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, ez továbbra is a Lépés Rádió és a Lépés Magyar Top 20, és megyünk tovább egy újdonság ezután, gyönyörű 1997-es Emberek dal után, méghozzá figyelmetekbe ajánlom az Átutazók formáció legújabb felvételét, illetve Átutazó formáció legújabb dalát, Bogarak éjjel egy lámpa felé, igen, érdekes címe van a dalnak. Az Átutazó friss szerzeménye, rádió, barát zenei elemekkel kalózol el minket egy mélyebb mondanivalóhoz. Mi az, ami hajt bennünket, amitől úgy haladunk egy életen át, mint bogarak éjjel egy lámpa felé. Balogh Árpád, Átutazó nevű zenei projektjében a dalszerzés egyik formulája az érzelmek megragadása és megjegyezhető dallamokká szövegekké való transformálása, amelyek rezonálhatnak a hallgatósággal. Ennek legfrissebb példánya a Bogarak éjjel egy lámpa felé című felvétel. Na hát akkor hallgassuk meg itt a Lépés Rádióban ezt az Átutazó dalt, aztán pedig érkezik a 15., 16. és 17. helyezett a listánkon. Ezen a héten listánkon a 15. lett a TNT formáció, ugye itt az a című dala, mely egy helyet rontott, múlt héten 14. volt. 16. helyre jött előre a 20. helyen debütáló Szumor György félkarú óriás című felvételével, míg a 17. volt és maradt a Junik és a Kilincs egy szép világba című dalukkal. Ezzel megyünk tovább, de előtte itt az Átutazó újdonsága a Lépés Magyar Top 20-ban.

Ugye itt azon lesz volt a TNT-től itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban, most pedig megyünk is tovább a 12., 13. és 14. helyzettel. Ezen a héten 12. helyre javított Simó Anna Mária Miért Ne című felvételével, melyel egyébként listánkon a múlt héten a 15. helyen volt és 3 helyet javított. 13. helyre csúszott vissza. A múlt héten még a legjobb négyben a harmadik helyen szereplő és 10 helyet rontó Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak, míg a 14. helyről hallhatjuk a múlt héten listánkon a már is mondom a egészen pontosan 13. helyen szereplő Gudics Máté felvételét, az Égetemet, ez ezen a héten a 14. helyre csúszott vissza, ezzel folytatjuk már is itt a Lépés Magyar Top 20-at.

0: Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És egy lépéssel közelebb hozzád, Help és egy dal a szerelemért szólt. A 2000-es évek elejéből itt a Lépés Rádióban, a folytatásban pedig elérkeztünk az első óra első helyzetjéhez, az a 11. helyhez. Ezen héten a 11. listánkon a Nyugalom Empire és Szikora Róbert, van még hely, hát igen, van. Van még hely egyrészt itt a rádiónk hallgatására, és úgy bátran szóljatok barátaitoknak, ismerőseiteknek, hogy hallgassák a Lépés Rádiót, meg van még hely. A hangszórók, a fülhallgatók, a headsetek, a fejhallgatók által is, hogy a Lépés Rádiót hallgass, kedves hallgató, meg van még hely, hogy csatlakozz hozzánk, és van még hely, erről énekel a Nyugalom Empire és Szikora Róbert hamarosan, de még azt hagyd mondjam el, hogy a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunk által, illetve Facebook csoportunk által, tessék csatlakozni a Lépés Rádióhoz, lájkolni, követni a Lépés Rádiót, facebook.com/lépésradio, és ott van egy csoportunk, oda is tessék csatlakozni, és amikor az oldalra és a csoportba felkerül műsort követően, ahogy a honlapra is, már lehet hozzászólásban a leírt szabályoknak megfelelően szavazni kedvencetekre kommentben is, meg hát a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, mint már mondtam, viszont mielőtt ez elérhető lenne, azelőtt még majd jön a jövő következő órában, mondhatnám úgy is, hogy jövő órában, következő órában a hírek és a kötelezők után a legjobb 10 magyar dal, meg hozok még régi toplistás lágereket is, úgyhogy érdemes a lépésradiót választani. Szerintem jobb ne jobb zenék itt a Lépés Magyar Top 20-ban, kizárólag magyar előadók magyar felvételeit játsszuk. Jöjjen akkor most az első óra legjobbja, a 11. a Nyugalom Empire és Szikora Róbert közöse. A Van még hely, aztán pedig a kötelezők után hozom a legjobb 10-et. Tartsatok velem, hallgassátok a Lépés Rádiót, kövessetek minket minden platformon, és hajrá, jöjjen akkor a 11. helyezett.
0: A 11.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly hiányosságokat találtak az ellenőrök a magyar strandokon és fagyizókban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Pénzt ígért a választóknak Trump, ha a republikánusok nyernek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölt az Uniós Bizottság illetékes szóvívője az MTI megkeresésére. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció. Az első csomag a század véggel foglalkozik. Azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvélemény kutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban. És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Frontban még Paulina, vége van kicsi felvétele, a 8-ról a 10. helyre csúszott vissza. Ezzel indítjuk a második órát. Tartsatok velem, jó szórakozást!

0: a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A 9.
2: Hey, yeah.

0: A Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy gyönyörű felvétel, Kocsis Tibor, aki végül karjába zár. Teljesen ilyen kellemes volt hallgatni ezt a felvételt. Most viszont megyünk tovább, egyébként a felvétel 2012-es dal volt. Most pedig megyünk tovább, méghozzá az 5., 6. és 7. helyezettel. Ezen a héten listán 5. helyzetjén zárt a múlt héten, ha jól emlékszem, és jól emlékszem, Rácz Gergő és Burai, és a Lassan, ezen a héten az 5., múlt héten a 4. volt, a legjobb 4-ben szerepelt, kicsúsztak onnan. Aztán a 6. helyről meghallgatjuk Dash és Young Fly közösét, a Kiskecét, mely 6 helyet javítva jött előre a 12-ről a 6. helyre, míg a 7. helyre csúszott vissza hetek óta listánkat vezető Bíró Csongor és a Hogy legyek így, illetve egészen pontosan 2 hete vezette a listánkat, előtte hetekig, vagy kb. 1 hónapig Rúzsa Magdi Rúzs című dala volt az első, viszont Bíró Csongor is kicsúszott a legjobb 4-ből, és csak 7. lett a Hogy tudlak így című felvételével, melyel már is megyünk tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: kezdjük általában.
1: Egy újabb toplistás magyar dal a múltból, itt a Lépés Top 20-ban.
2: Úgy látszik, hogy lírai napot tartunk, egy újabb lírai felvétel. Lányi Lala és ez a Szeres 2008-ból.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Lányi Lala Szeres című dalaszott 2008-ból, is elérkeztünk a legjobb négyeshez. Ez még régi toplistás láger a múltból. Viszont megnézzük azt, hogy ki került be a legjobb négybe, akkor már ugye az új hallgatóknak mondom, hogy nem szoktam elárulni, hogy meg, de a hanyarik lesz. Csak hogy ki került le a legjobb négybe, aztán majd leboxolják egymás között, meg meghallgatjuk, hogy ki hanyadik lett. Ezen héten is ott van a legjobb négyben Rúzsa Magdi és a Rúzs. Múlt héten ez a dal második volt, most ott ismét a legjobb négyben van, kiderül, hogy megtartta második helyét. Bekerült a legjobb négybe Honey Beast és Dániáfi közöse, a Bárcsak lennék, mely a hatodik volt a múlt héten, ahogy a listánkra került a legjobb négybe a Deep Unit és a Végtelen út is, illetve a No Sugar Blokkolná című dala is a legjobb négybe volt. Ugye a Deep Unit a múlt héten került be a 19. helyen, a No Sugar pedig a 11. helyről került be a legjobb négybe, de meg de a hanyadik lett, az hamarosan kiderül, ha velünk tartotok. Jelenek a legjobb négyek, aztán ne felejtsétek, a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu per magyar top 20 címen, illetve Facebook oldalunkon és csoportunkban facebook.com/lépésradio. Hajrá, szavazom, mindenki minél többet, csak elmondom, és nem csuklik el a hangom. És aztán pedig majd jövünk hozzátok vissza a legjobbal, és természetesen, mint mondtam, lesznek régi topistás lágerek is. Tartsatok velünk továbbra is, jöjjön akkor a legjobb.

0: kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és elérkeztünk az első helyezethez. Ezen az héten a Number One a hallgatók szavazatai alapján, képzeljétek el, rég kapott ennyi szavazatot egy dal, mint a Deep Unit, a Végtelen út című dala 82 szavazatot kapott, Facebookon csak 29 szavazatot számoltam össze, pluszban ugye feldolgoztuk a honlapunkra beérkező szavazatokat, rengetegen szavaztatok erre a dalra, amit köszönünk, hát a Deep Unit köszön leginkább, úgyhogy ezzel a Végtelen út című újdonságukkal a 19. helyre, az első helyre repültek előre. Emlékeim szerint utoljára Pál Dénes produkált ilyet még néhány évvel ezelőtt itt a Lépés Magyar Top 20-ban, de az sem most volt, ritkán alakul így. Rúzsa Magdi felvétel és a 19. helyről a második helyig jutott, de úgy, hogy múlt héten debütált ez a dal, és ezen héten már az első lett, így talán ez a felvétel az, amely másodjára ismételi meg Pál Dénes sikerét. Mondjuk Dénes azt hiszem, hogy a 20-ról lépett egyből egy hét alatt az első helyre, de most nem vesszük el a Deep Unit-től a dicsőséget, ettől függetlenül ők is hatalmasat ugrottak slágerlistánkon, és minden elismerésem az övék, illetve a hallgatók szavazataiért. Én ezzel a felvétellel köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. A Lépés Magyar Top 20-at is Robit hallottátok, velem pedig a holnapi Lépés délelőttben találkoztok 10 és dél között, de addig se kapcsoljatok máshová, hallgassátok a Lépés Rádiót. Most pedig akkor hallgassuk meg az eheti Number One-t. Ez már a Deep Unit és a Végtelen út. Legyetek jók, sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Vadásznak kuncák és közterek.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőr.

0: Tévedsz, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserjé és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások, és ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 000 hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát 34 000 hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a termést. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35 000 facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 000 facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most indulj!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Napolitano!
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel ez,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek, ez benne van a pakliban, és akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen azt a kutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok annyira hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége. A postás jelenlétében mondtam, hogy nem vagyok annyira hátfia, csak

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez lenne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napja, egy nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt teszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem tett a sors. Úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
2: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... Túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy igen, nem igen, meghallgattam. Hadd higgye, amit
2: de tiszt. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. Hát, tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát, tehát igen, hogy ő egy végtelenül, tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki nem állhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél. Kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserri és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások, és ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek a terület 60%-ának betakarítása után, a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a termést. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35 ezer facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehossz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehossz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybus című zenével.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

életet, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: Élvezd, hogy átszagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: tune from Alexandra Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.